0: Bocok, bocok. Sire Kandi, Melayu ngendi kowe, Melayu ngendi? Putri Solot.
1: Dasari keparo nyata.
0: Bocok, bocok.